0: saiki sing asenjay gor syukur enggok lar punanggok murid budekku sing mbak asenjay
1: nyenyet FM.